sírni, gyors sírni, nem szájba rágni. Kurzus törpe, rövid alap, mozikál. Kultúrmérnök, padlás, posta,

autót, bűvész, szápa, tavasz, kilométer, terasz, Ferrando, fizika, frigét, kevés, maréka, parázs, száj, köli, motor, vérusi tej, és anya, cukor, pepeg, pepeg, pepeg. Vakom, sebét, bárány, színét, stepkenő, csdelevér, ahó! Áram, Lani, áram, Lani, a lélek hintáj. Kút, a páca, a vakta, a lepét, az óbor, a kréta, a szörönne, szegény, nyüst, objektív, sperma, forgás,

Begre szalad, vagy egy pokrac malam. Pepek! Gyűrűcső hep! Balta! Tessék cigányskonzert!